Az előző részben egy névnyomába eredtünk. Végigkövettük a palesztina név több ezer éves történetét, és láthattuk, hogy egyetlen szó néha még a birodalmaknál is tovább él. Ma egy másik kérdést járunk körül. Ha egy nyelv eltűnik, valóban megszűnik létezni? Lehetséges, hogy egy nyelv, amelyet egykor emberek milliói beszéltek, egy napon teljesen elnémuljon, vagy mindig hagy maga után valamilyen nyomot? Ha ma a Palesztina földjén sétálunk, sokféle nyelvet hallhatunk. Arabot, hébert, angolt. 3000 évvel ezelőtt azonban egészen más hangok visszhangoztak ugyanazokon az utcákon. Abban az időben nem voltak rádiók, könyvesboltok vagy szótárak. Az emberek emlékezetükben őrizték történeteiket, tudásukat pedig szóban adták tovább nemzedékről nemzedékre. Ennek a vidéknek az egyik legkorábbi nyelve a kánaáni nyelv volt. A kánaáni nyelvet ma már nem beszélik a mindennapi életben. Mégsem tűnt el nyomtalanul. A kutatók Palesztina különböző területein előkerült kőfeliratokon és pecséteken ma is felfedezik ennek a nyelvnek a nyomait. Néhány szó, amelyet egy kőfaragó több ezer évvel ezelőtt vésett a kőbe, ma is olvasható. Ez egy érdekes felismerésre emlékeztet bennünket. Egy nyelv eltűnhet az emberek emlékezetéből, de tovább élhet a kövek emlékezetében. Kánaáni nyelv egyik legközelebbi rokona a föníciai volt. A föníciaiak a tengerek mesterei voltak. Kikötőről kikötőre hajóztak, kereskedtek, és áruik mellett szavakat is magukkal vittek. Legnagyobb örökségük azonban talán nem a kereskedelem, hanem az írás volt. A ma használt ábécék közül többnek a gyökerei egészen a föníciai ábécéig vezethetők vissza. Vagyis azok a betűk, amelyeket ma a mobiltelefonunkon használunk, láthatatlan rokonságban állnak azokkal a jelekkel, amelyeket több ezer évvel ezelőtt a földközi tenger partvidékén írtak. Az évszázadok során új nyelv kezdett elterjedni a térségben, az arámi. Nem sokkal később már nem csak Palesztinában beszélték, hanem Mezopotámiától egészen Egyiptomig. A kereskedők ezt használták, az állami hivatalnokok ezen intézték ügyeiket, a leveleket is ezen a nyelven írták. Az arámi lett korának közös nyelve. Ahogyan ma a nemzetközi nyelvek átlépik az országhatárokat, úgy kötötte össze az arámi az akkori virágot. A történet azonban itt nem ér véget, az arámi idővel több ágra bomlott. Ezek egyike a szír nyelv volt. És itt egy különleges jelenséggel találkozunk. Ezek egyike az asszír nyelv volt. Itt egy különleges jelenséggel találkozunk. Ezt a nyelvet ma több közösség is beszéli. Bár számuk jóval kisebb, mint egykor, ez a több ezer éves nyelvi hagyomány még nem tűnt el teljesen. Másképpen fogalmazva, az arámi hangja ma is hallható a világ egyik szegletében. Ezután következett az a nagy történelmi fordulópont, amely gyökeresen megváltoztatta a föld arculatát és hangzását. Az iszlám megjelenésével a sivatag mélyéről érkező új hang töltötte be az utcákat. Az arab nyelv. Az arab nem csupán egy új vallás nyelveként érkezett. Az építészet, költészet, kereskedelem és a mindennapi élet nyelvévé is vált. Az utcai kereskedőktől és a medreszék tudósáig mindenki ezen kezdett gondolkodni és írni. Az évszázadok során Palesztina saját nyelvjárásai összefonódtak a régi kánaáni és arámi szavakkal, és így alakult ki a ma ismert jellegzetes levantai arab nyelv. Amikor a naptár 1516-ot mutatott, újabb nyelv csatlakozott ehhez a sokszólamú kórushoz, az oszmán török. Jeruzsálem, Jaffa és Nablusz közigazgatási épületeiben, bíróságain és katonai helyőrségeiben ettől kezdve oszmán törökül folyt az ügyintézés. A rendeleteket is ezen a nyelven írták. Bár az oszmán birodalom hivatalos nyelve 400 éven át az oszmán török volt, ez nem szorította háttérbe a helyi arab nyelvet. Éppen ellenkezőleg.
A két nyelv egymás szomszédjává vált. Palesztina utcái, mai számos közigazgatási kifejezés, kereskedői szófordulat és még egyes konyhai eszközök nevei is ebből a korszakból fennmaradt oszmán-török szavakat őrzi. A 20. század elején a térképekkel együtt az utcanévtáblák is ismét megváltoztak. A brit mandátum időszakában az angol új közigazgatási és jogi nyelvként jelent meg a városban. Már ezt megelőzően is a misszionáris iskolák és a kulturális kapcsolatok révén a francia is helyet szerzett magának az értelmiség körében. Palesztina alig egy évszázad alatt a világ egyik legsokszínűbb nyelvi központjává vált, ahol ugyanazon az utcán egymás mellett álltak az arab, az oszmántörök, az angol és a francia feliratok. A nyelvek néha úgy vándorolnak, mint az emberek. Megszületnek, fejlődnek, változnak. Más nyelvekkel keverednek, új formákat öltenek, és olykor akkor sem tűnnek el teljesen, amikor már kevesen beszélik őket, vagy eltűnnek a hivatalos feliratokról. Tovább élnek a kőfeliraton, egy oszmánkori bírósági összeírásban, egy templomban elhangzó asszirimában, vagy egy idős asszony emlékezetében. Palesztina története nem csupán városok, királyok és háborúk története, ugyanakkor a hangok története is. Olyan hangoké, amelyeket ma már nem hallhatunk, de nyomaik még mindig velünk vannak. A következő részben utazásunk az emberiség történetének egyik legrégebbi településére vezet, Jerikóba. Több mint 10 000 éves múltjával a világ egyik legősibb városával látogatunk el. Beszélni fogunk az első városfalakról, az első tornyokról és arról, mit jelent valójában várossá válni. Palesztina titkos történetei.

Kiedy hallgatóink ma Kenan Sofoglu török motorversenyző hihetetlen történetéről, valamint az új generáció csillagának számító fia, Zayn, motoros világban való felemelkedéséről fogunk beszélni. Ez a történet egy apa szenvedélyéről, egy fiú álmáról és egy sebességgel teli örökségről szól. Kenan Sofoglu aranybetűkkel írta be a nevét a török sporttörténetbe. 1984-ben Szakarya Akyaz kerületében született, és a motorról nagyon fiatalon megismerkedett. Ez egy olyan csodálatos pályafutás kezdete lett, amely őt világbajnoki címet hozott Türkiyének. Sofoglu 2007-ben, 2010-ben, 2012-ben, 2015-ben és 2016-ban is érte el a csúcsot,

a Szupersport világbajnokságon. Ezzel már nem egy török sportoló, hanem olyan nemzeti hős, aki büszkén lobogtatja a török zászlót világszínterén. A versenyeken tanúsított bátorsága, kitartása és elszántsága egy egész generációt inspirált. Kenan pályafutása nem korlátozódik csupán a bajnoki témekre. 2016-ban az isztambuli Oszmán Gázi hídon egy Kawasaki Ninja H2R-rel elérte a 400 km/órás sebességet, és ezzel világrekordot döntött. Ez nyilvánosságra hozta, hogy Türkiye ambiciózus célokat tűzött ki a motorsportok terén. Kenan Sofoğlu ragyogó pályafutása mögött azonban mély fájdalom is rejlik. 2016-ban egy tragikus motorbalesetben veszítette el fivérét, Bahattin Sofoğlu-t. Bahattin szintén moton versenyző volt, és pártja nyomdokkolba lépett. Ez a veszteség mind nyomot hagyott Kenan életében. Fivére elvesztés után Kenan, aki a motorsport veszélyeit bárki másnál jobban ismeri, még érzékenyebbé vált a biztonság kérdése iránt. Ez a fájdalom alakította ki a fiához, Zainhoz való hozzáállását is. Egyrészt átadta neki a szenvedélyét, másrészt a biztonságot mindenek felett tartja. Bahattin emléke örökké él a Sofoğlu-ik szívében. Vajon hogyan viszonyul a fiához egy apa, aki egy milyen mély fájdalmat élt át? Kitérünk Zayn Sofoğlu történetére. Kenan Sofoğlu egy olyan apa, aki átadja a szenvedélyét a gyermekének. Fia Zayn számára a motorsport nem csupán egy szabadidős tevékenység, hanem a DNS-ébe ivódott életmód. Kenan egy interjúban azt mondta, Zayn motorok iránti érdeklődése vele született. Soha nem kényszerítettem, de szemében láttam a szenvedélyt. Zayn Sofoğlu még nagyon fiatal, de a pályán nyújtott teljesítményével a figyelmet magára vonja. Apja nyomdokait követte és belépett a motorsportok világába, és már is képviseli Türkiét a nemzetközi versenyeken. Kárcsú fiatalember hatalmas motoros bukósisakjával és rajta lévő török zászlóval a pályán nyújtott teljesítménye könnyeket csal a nézők szemébe. Zayn Sofoğlu fiatal kora ellenére nagyon jól tudja, milyen felelősséggel jár az, hogy apja nevét viseli. A nemzetközi versenyeken induló Zayn nem csak az elért eredményeivel, hanem sportszerűségével és figyelmével is felhívja magára figyelmet. A Kenan Sofoğlu által alapított akadémián tanul. Apjától nem csak a sebességtechnikákat, hanem az élet erényeit is megtanulja. Fegyelem, szorgalom, tisztelet és hazaszeretet. Ezek a Sofoğlu-iknál megfigyelhető jellemvonások. Azok a felvételek, amelyek rögzítik Zaynnak a versenyeken nyújtott teljesítményét, több milliós nézettséget érnek el. Az emberek csodálják a fiatal bajnok bátorságát és tehetségét. Néhány felvételen látható, ahogy együtt edz apjával a pályán. Kenan büszke tekintete és Zayn határozott tartása szemlélteti azt az örökséget, amelyet egy apa átad fiának.
szakértők szerint a fiatal zany kiváló teljesítménye arról, hogy a jövőben világbajnoki címet nyerhet. Kenan Sofoglu története egy olyan siker történet, amely tehetséggel indult, de kitartással és elszántsággal érte el a csúcsot. Most a fia zány új fejezetet nyit egy siker történetben. Egy apa szenvedélye, egy fiú álma. A Sofoglu-ék török zászló vívőként szerepelnek a motorsportok terén. Zayn azzal tisztában van, hogy amikor pályára lép, nem csak a saját álmát valóra váltja, hanem apja örökségét viszi tovább. Türkiét képviseli, és fiatalok millióit inspirálja. Köszönjük a figyelmét, tovább tartsanak velünk, viszont hallásra! Világhírű török sportolók.

Keďže šalga tu ink a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.